Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Illés Anna. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Kitért arra, hogy a Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energetikai fejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre, erről is a miniszterelnök számolt be. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, illetve geometrikus energiaberuházásokat indítanak. Mától olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. Vitézi Dávid utasította a vasúttársaságot, hogy vizsgálja fölül teljes zöld felületkezelési gyakorlatát. Bejelentette azt is, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Több helyen is tarló, illetve bozó tüzek pusztítottak tegnap. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett száraz fű és fás bokros terület. A szakemberek mindenhol elontották a lángokat, senki sem sérült meg. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. Tegnap is rekordokat döntött itthon a hőség. A budapesti Jánoshegyen csak 28 fokig hűlt a levegő. Ez új főváros és egyben országos hajnali meleg rekord is. A napi csúcsot Budakalászon mérték, ahol 41,4 fok volt. Jelenleg 15 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-26 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című dalok most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban 4-szeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze 2 stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allianz Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazz széna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadás módját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera műpából, szombaton 19 órakor, a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az erőművek termelnek és importáram is biztosított. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Tabara ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen többletvizet is átengednek. A külügyminiszter emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenleg rendkívül alacsony vízállásáért. Végső szakaszába jutott a Hormuci szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, A közös nyilatkozat elkészült, és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Elesett két izraeli tartalékos katona Dél-Libanonban egy pokolgépes robbanásban. A katonaság jelenleg azt vizsgálja, hogy a Hezbollah a tűzszünet életbe lépése előtt vagy után telepítette és hozta működésbe a szerkezetet. Izrael válaszul, éjszakai légi támadásokat indított a szervezet dél-libanoni fegyverraktárai és létesítményei ellen. Japán gyakorlati lépésekkel kíván hozzájárulni az atomfegyvermentes világ megteremtéséhez, jelentette ki a japán kormányfő a hiroshimai atomtámadás 81. évfordulóján rendezett megemlékezésen. Takaichi Sena emlékeztetett, hazája az egyetlen olyan ország, amely megtapasztalta a nukleáris pusztítás borzalmait, ezért kormánya jelenleg is a három atomfegyver ellenes alapelv szerint jár el. Japán nem birtokol, a területén nem tárol és nem gyárt atomfegyvereket. 65 millió forint adót csalt el egy hazai autókereskedő. A NAV tájékoztatása szerint az érintett a külföldről behozott autókat az interneten eladta, de áfa bevallást nem nyújtott be. A vételárak egy része az értékesítő hivatalosan bejelentett bankszámlájára érkezett, míg a fennmaradó összeg a be nem jelentett Revolut számlájára folyt be, az eladásokról pedig készpénzes számlákat állított ki. Az adóhivatal ismét hangsúlyozta, hogy egyebek mellett a Revolutra, valamint a külföldön vezetett számlákra is rálátnak. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később egyre több felé megélénkül zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A mai napig, napról napra azt élem meg, hogy mennyire gyönyörű maga az instrumentum, a gitár, az nekem egy mondhatom, egy gyerekkori szerelmem, és van is jó pár gitárom, és mindegyiken egy kicsit más szeretnék játszani, mindegyik egy picit más, hogy hívogat arra, hogy akár zenét írjak rajta, vagy éppen játszak. Azért van többféle gitár, mert mindig megpróbálom az adott estéhez, vagy az adott hangulathoz a lehető legjobb hangszert és effekteket kiválasztani, amivel leginkább saját magam tudok lenni az adott zenei produkcióban.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a Jazz Mozaik kezdetén. A mai adás szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallják. Több programsorozat is van a héten, ami említést érdemel, így az Alba Régia Jazz Fesztiválról, a 10. Jazz Főváros kecskeméti programjairól, a debreceni Borész Jazz Napokról, a palóznaki Jazz Piknikről, illetve egy pesti eseményről, a Jazzation fellépéséről is szó esik bővebben adásunkban. Mindenek előtt azonban már zajlik az Ördögkatlan Fesztivál. Ma a Budapest Jazz Orchestra Hofecker Dániel szerzeményeit játszotta, a Modern Art Orchestra pedig Miles Davis produkcióval lépett fel. Holnap Szabó Dániel szólóban, majd a Borbé műhellyel közösen lép színpadra. A Dress Mihály alternatív kvartettet pénteken várják, hogy a teljesség igénye nélkül említse koncerteket, az Ördögkatlan honlapján érdemes a Villant színpadra keresni bővebb információért. Kezdjük az interjúk sorát nagy múlttal rendelkező programsorozattal. Weisz Gábor kérdezte Mics Gergőt.
3: Augusztus 7-től 9-ig tart idén az Alba Régia Jazz Fesztivál. Az egyik szervezőjével, Mics Gergővel beszélgetünk, ami nem véletlen, hogy te vagy az egyik szervező, hiszen egyrészt itt tanítasz a Kodolányi Főiskolán Székesfehérváron, másrészt pedig hát jazzmuzsikus is vagy, tehát nagyon értő kezekben van ez a fesztivál társadal Vörös Tamással. Létszes mondd el nekünk, hogy idén mire számíthat a közönség, természetesen a fiatalokat nagyon támogatják. Két nap pénteken és szombaton fiatalok kezdik a koncertek sorát 18 órától.
4: Hogy mire számíthat a közönség, ugye ez 13. alkalommal kerül megrendezésre most. Tamással azóta újítottuk fel, vagy éreztettük újra ezt a gyönyörű hagyományt itt Székesfehérváron. És volt egy pár dolog, amit az elején letűztünk cölöpként, hogy mi milyen értékek mentén szeretnénk ezt tenni. És az egyik ilyen volt az a kiszámíthatóság, illetve az a fajta értékközvetítés, ami talán egyre inkább hiányzik a mai magyar kulturális palettából. Illetve talán az utóbbi években van ennek egy-két csírája, tehát hogy nem szeretnénk soha évről évre úgy sörvéslit árulni, vagy cirkuszt csinálni, hogy minden évben ki kell találnunk valamit, amit nagyon jól lehet kommunikálni. Itt maga a fesztivál egy olyan brand, azt érezzük, talán mondhatom szerénytelenül, ami az elmúlt 13 évben beégett azoknak az embereknek a fejébe, akik nyitottak mindenféle olyan igényes zenei műfaj iránt, amiben az improvizáció, mint a jazznek fontosabb jellemzője benne van. Szóval, hogy ezt sikerült végigvinnünk 13 év alatt a Tamással, idén is ugyanazt a minőséget kaphatja a közönség, amit évről évre eddig.
3: A fő helyszín az a Bartók Béla tér, és kamarakoncertek lesznek a múzeum kertben is. Hol van kamarakoncert, hol nincs, én emlékszem, hogy már régebben volt, aztán nem volt, és most megint van szerencsére. Ezeket úgy időzítitek, hogy a nagy koncertek közé, tehát ha valaki meg akarja hallgatni ezeket, és mivel közel van a helyszín, akkor átér, meghallgatja, és visszamegy a másik koncertre?
4: Pontosan, igen, ezt nagyon jól látod, vagy jól érzed. Az átállások között már tud menni, ez körülbelül egy 100 méteres távolság a múzeumkert, ráadásul egy borzasztóan hangulatos kamara helyszín. Tamással ez a titkos kedvencünk az egész fesztiválban, tényleg nagyon jó hangulatú koncertek szoktak lenni, és azért emlékezhetsz így, és jól is emlékszel, mert akkor szűntek meg ezek a kamarakoncertek, amikor felújították a múzeumot, illetve a múzeumkertet, talán 2 év is volt, amíg ezek kimaradtak, de most gyönyörű szépen felújított, gyönyörű helyszínen, tényleg elképesztő minőségű környezetben lehet ott is zenét hallgatni, úgyhogy bátorítjuk a közönséget, hogy oda is az átállási időkben menjenek át és hallgassák a zenét.
3: Konkretizáljuk egy kicsit, hogy kik lesznek a fellépők, ugye említettük a fiatalokat, de fontos szerepet játszik az is, hogy fehérvári művészek is fellépjenek, például Fehérvár Big Band Vörös Jankával.
4: Ugye Tamás és én is mind a ketten évtizedek óta részt veszünk a könnyű zene oktatásban itt a környékben. Tamás a Hangszintériskola révén, én a Kodolányi Egyetem révén, úgyhogy minden évben lehetőséget biztosítunk fiatal tehetséges zenekaroknak a bemutatkozásra. Nem lesz ez másképp idén sem. Az első és a második napon is a kezdő koncertet a nagy színpadon. Az első napon egy hangszinteres, a második napon egy Kodolányi is végzős diákokból álló nagyon-nagyon tehetséges zenekar adja. Ők, hát mint általában a fiatalok, nagy energiával telített fúziós zenét játszanak. Nagyon-nagyon-nagyon jó minőségben, ez 18 órakor kezdődik, egyébként a nagy színpadon a koncertek 18 órakor kezdődnek. Általában jellemző, most már megint csak 13 év távlatában mondom, a stiláris nyitottság a fesztiválunkra. Semmiképpen nem szerettük volna, és nem szeretnénk a Tamással egy olyan fesztivált csinálni, ahol 3-4 ember által értett óriási free jazz zenét játszanak a színpadon, mert ez nem vezet sehova. Mi továbbra is szeretnénk megmutatni az embereknek azt, hogy a jazztől nem kell félni, nem kell elszaladni. A jazz az lehet ilyen is, olyan is, igenis meg lehet rá mozdulni, jól lehet rá érezni magunkat, úgyhogy ezt a fajta stiláris nyitottságot őrizzük idén is. Ennek keretében a második produkció az első napon a Voyagers együttes, majd utána Olá Dezső jön egy nagyon izgalmas kortárs jazzzel egy vibrafonos formációval, és első napon a Múzeum Kertben pedig Fővenyi Máté és Csóka Péter gitárduója, kamara muzsikája hallható. Aztán a második napon, mint ahogy mondottam, egy Kodolányi zenekarral kezdünk, Bazsó Gergő, kiváló basszusgitáros, Rácz Marci, egy tavaly végzett zongorista, fantasztikus, egy nagyon-nagyon ügyes Balatonpartról származó dobos fiú, ők alkotják ezt a triót, tényleg nagyon zúzós kortárs jazz játszanak, érdemes őket meghallgatni. Aztán van egy Coltrane 100, ugye John Coltrane idén lenne 100 éves, formációnk Tony Lakatossal és Robbie Lakatossal, talán őket nem kell bemutatni, világhírű zenészekről van szó, úgyhogy ez a formáció azt gondolom, hogy hatalmas érdeklődésre tart majd számot, és aznap a sort, illetve a koncerteket pedig a Budapest Ragtime-ben zárja, megint csak egy-egy koncertnap, talán egy kis áttekintés is a jazz kicsit több mint 100 éves történelmén, itt meg visszanyúlunk a kezdetekhez, ugye a Ragtime zene a 20-as évek, 10-es, 20-as évek amerikai zenéje, úgyhogy biztos, hogy egy fantasztikus hangulatot fognak varázsolni, és aznap a Múzeum Kertben pedig a Szakcsi Lakatos Béla fog zongorázni, azt meg nem kell mondanom, hogy milyen színvonalos lesz, úgyhogy oda is várunk mindenkit szeretettel. És az záró napunkon, úgy ahogy mondtad, a Fehérvár Big Band kezd Hámori Janó vezetésével és Vörös Janka vendégszereplésével. Óriási hangulat lesz. Egy Big Band zenekar, ez mindig olyan monumentális, már a látványát, illetve megszólalását tekintve is, hogy biztos, hogy hatalmas élmény lesz, nem beszélve arról, hogy a Janka pedig olyan színvonalon énekel ilyen típusú zenéket is, hogy én személy szerint is nagyon várom. Utána Vörös Tamás projektők tavaly nem játszottak, idén megint bemutatják az új anyagukat. Jó azt látni és hallani, hogy a Tamás 60-on felül is évről évre meg tud újulni, és olyan anyagot tud maga körévet fiatal zenészekkel letenni az asztalra, amit tényleg nagyon érdemes meghallgatni, úgyhogy nagyon örülök, hogy ők is itt vannak, ők ilyen fúziózenét játszanak egyébként, és nagyon klassz lesz, és a végén a napot Tomor Barnabásék zárják, egy kiváló basszusgitáros és egy kicsit ilyen etnósabb történetet fognak nyomni, úgyhogy érdemes őket is meghallgatni, és aznap pedig Griános Junior lesz a Múzeum Kertben.
3: Igen, változatos a program, tehát mindenkit vártok szeretettel, annál is inkább, mivel ugye szabadtéri a rendezvény.
4: Fontos, hogy ingyenes rendezvény, mint minden évben.
3: Még arra kérnélek, hogy válasszuk ki az egyik zenekart, hogy kitől hallgassunk most meg egy számot kettőcsinálónak.
4: Hát akkor én azt javaslom, hogy Tony Lakatos bármelyik felvételit, hogyha be tudjuk tenni, azt mindenki örömmel fogja fogadni, úgyhogy akkor őt kérném szépen.

0: 10 éves a Bohém Jazz Főváros Kecskeméten, a Dom Beach-en augusztus 6-ától lesznek újra kísérőprogramok és rengetegféle jazzhez kapcsolható mindenféle program. 4 nap alatt több mint 10 ország jelenik meg. Iczés Tamást, a Bohém Ragtime Jazz Band vezetőjét és a fesztivál igazgatóját, szervezőjét kérdezem. Mire számíthat idén a közönség, Tamás? Van-e változás az előzőekhez képest? Ez a 10., van-e bármi extra?
1: Tulajdonképpen bizonyos szempontból kevés a változás már 2016 óta, tehát az első Jazz Főváros óta, mert hát szerintelenség nélkül mondhatjuk, hogy olyan jól sikerült kitalálni a fesztivál koncepcióját a folyamatos több színpadon, 4 színpadon való zenész forgatással, a műfaji kavalkáddal, illetve a kísérő programok sokszínűségével, mindezt egy füves fás területen, egy strand mellett, egy szabadtéri tó mellett, hogy tulajdonképpen nem nagyon kell változtatni. A 10. az nyilván egy olyan jubileum, ami miatt szinte kötelező jelleggel vissza kell hívni néhány olyan közönség kedvenc zenekart, illetve szólistát, akik finoman szóval megőrült a közönség a korábbi években. Mondhatnám, hogy közülük is kiemelkedik, de csupa olyan van köztük, akik kiemelkednek. Svédországból a Carling Sisters, 3 egészen magával ragadó energiájú lány, akik elsősorban New Orleans-i jazz-t játszanak, Nana Carling szoprán szaxofonos énekes vezetésével. Tavaly is járt nálunk Oliver Mully és Peter Schneider, osztrák-német blues duója, akiknek az első fellépésük után mindenki odajött hozzám, hogy ugye jönnek jövőre is, igen, itt vannak. Emanuele Urso, aki szerényen King of Swing néven illeti magát, teljes joggal, mert úgy dobol, mint a Benny Goodman kvartetben Gene Krupa, és úgy klarinétozik, mint Benny Goodman. Mindkét hangszeren egészen nagyszerűen játszik. Őt, illetve még néhány szólistát úgy hívtam meg, hogy csinálunk egy International All-Stars-t a legjobb zenészekből, akik közé sorolható a világ legvirtuózabb benjósa, és azt hiszem, ezt nem túlzás állítani, a japán Ken Aoki, aki a benjózásánál talán csak mosolyogni tud jobban, de az elképesztő. És hát itt lesz most tulajdonképpen nem visszatérőként, hanem első ízben egy fantasztikus énekesnő Dániából, Sarah Oslag, valamint egy magyar nevű, de magyarul alig-alig beszélő londoni bőgős Árni Somogyi, aki szintén ennek az All Stars-nak lesz majd tagja néhány magyar zenész kiegészítésével. És hát persze vannak új arcok is a magyar zenészek között is, és ami a fesztiválon talán a legérdekesebb és a zenészek számára is a leginspirálóbb, amikor az ad hoc bandák, akár All Stars, akár Jam Session zenekar, akár a fellépőkből összehozott, egyszer volt, soha nem lesz többet ilyen jellegű zenekarok összeállnak. Ugye a programot eleve úgy alakítottuk, hogy például az én személyes kedvencem a Sex on the Beach, nem E-vel, hanem A-val, tehát szaxofonok a beachen, amikor a nagy érdemű akár úszkálhat a tóban, és a szaxofonosok egy banjós kíséretével pedig a mólón zenélnek. Hát ezt a zenészek annyira nem szeretik, mert ez szombat délután, amikor nincsen azért hideg, a közönségnek viszont nagyon nagy élvezet. Vagy akár a banjo mánia, amikor 4 banjós egy basszus szaxofon vagy egy bőgő kíséretével áll ki. Ez sem mindennapos, amikor egy amerikai, egy dán, egy magyar és egy japán banjós fogja villogtatni a maga banjós oroszlán körmeit.
0: Kísérő rendezvényekről is essék szó, egy pár kérdésem van ezzel kapcsolatban, lesz-e idén is futás?
1: Futás most már ugye 10. fesztiválon 10. alkalommal lesz, nagy sikere van mindig a szombat reggeli Jazz Főváros futásnak, és hát aki eljön futni, az a mozogi és fesztiváloz szlogen alapján aznap ingyen belépőt kap, úgyhogy tulajdonképpen ez az egyik legolcsóbb módja annak, hogy valaki bejusson. Egy kicsit fut reggel és utána egészen hajnali 2-ig élvezheti a zenét. Mivel tó, a fesztivál belépő az strandolásra is jogosít, illetve a tavon működik a Híres Vízisport Egyesület mólója, úgyhogy ők felajánlják ilyenkor, hogy a sárkányhajózást ki lehet próbálni, nem csak szombat napközben, hanem még fáklyás sárkányhajózás is lesz éjjel. És hát van labirintusfutás, lesznek veteránautók, lesz társasjáték, sátor, és hát természetesen lehet enni, inni, és táncolni, még ingyenes táncórák, swing táncórák is lesznek a fesztivál programjába illesztve.
0: Ez lett volna a következő kérdésem, ugye mindig nagyon hangsúlyos a tánc, te magad is nagyon szereted, és konkrét tanítás van, illetve már nagy rajongótábor.
1: Igen, egyrészt tanítás az akár teljesen kezdőknek is, másrészt minden színpadnál van tánctér, úgyhogy a profib vagy nem kezdő táncosok, vagy akár a kezdők is a zene alatt nem csak ülhetnek, nem csak ehetnek, ihatnak, hanem táncolhatnak is minden alkalommal. Ez azt jelenti, hogy a hétvége folyamán, ugye augusztus 6 és 9 között 4 színpadon 40 óra élő zene folyik.
0: És akkor még egy gyors kérdés, van-e idén tábor?
1: Van jazztábor, ez már zajlik, ugye? Augusztus 4-től 9-ig. Holnap után csatlakoznak majd hozzánk a táncosok is. Most ez egy kicsit rövidebb, de aki intenzíven szeretne magyar profi tanároktól színtáncot tanulni, az is megteheti. A Keddóta folyó jazztáborban pedig ének, illetve mindenféle hangszeres kurzusok zajlanak.
0: Tamás, mit válasszunk a beszélgetésünk végére, hogy mely együttestől játszunk be akármit?
1: Hát akkor már legyen a házigazda bohém, hogy hazafelé beszéljek. A legutóbbi albumunk az csupa régi, kiváló, bár a nagy közönség által jelenleg annyira nem ismert számot tartalmaz. Innen legyen egy szám.

0: A debreceni nagyerdő szívében augusztus 6-a és 8-a között újra a boroké, a jazz dallamai és a nyáresti hangulaté a főszerep. Több évtizedes hagyománnyal rendelkezik a debreceni bor és jazz napok, lesznek kísérő rendezvények is. Ezek mindegyikéről kérdezem Polgár Maját, a szervező Phoenix rendezvényszervező Kft. Programigazgatóját.
1: Nagy büszkeség és öröm megszervezni minden évben ezt a fesztivált, hiszen nekem különösen személyes élményem is kapcsolódik hozzá, mert annak idején, amikor megtörtént az annóbéli borkarnaválnak és a jazzfesztiválnak a házasítása, én ott ültem annál az asztalnál, amikor Tóth Ernő kollégám felvetette ezt az ötletet, és hát az idő igazolja azt, hogy ez egy nagyon jó felvetés volt, hiszen a fesztivál azóta Debrecen egyik kiemelt gasztrokulturális rendezvénye, ahol gyakorlatilag azt mondhatom, hogy mindenki megtalálja azt a kulturális élményt, vagy azt a gasztronómiai élményt, vagy azt a családi élményt, amire vágyakozik a helyszín, a csodálatos nagy erdő, Debrecen tüdeje, hogy így mondjam, a Békástó környezete olyan atmoszférával rendelkezik, ami külön erősíti még a jó jazz formációk által adott hangulatot, illetve a finom borokat. Az idei évben több mint 40 jazz formáció érkezik hozzánk a Nagy Erdőre. Három színpadon több mint 200 zenész zenél majd nekünk, amire én már nagyon-nagyon várok, hiszen olyan jó a hétköznapok sűrűjéből kiszakadni, egy picit megpihenni, és egy finom bor mellett a barátainkkal együtt lenni, mert hogy végső soron az az egész fesztiválnak a lényege a különböző kulturális és gasztronómiai élményeken túl, hogy együtt legyünk, közösségben legyünk, és ez az, amiért mi dolgozunk itt a Phoenixnél. Picit talán érdekes lehet az, ahogy tovább szövöm a gondolataimat a fesztiválról, mert nekem két fiatal gyerkőcöm van, egy 11 és egy 6 éves, és anyukaként rendkívül fontosnak tartom, hogy a gyermekek minél korábban olyan hangszeres zenével találkozzanak, ami kialakítja bennük a kultúra, illetve az élő hangszeres zene iránti szeretetet. A nagyobbik kisfiam például imád 4 éves kora óta járni erre a fesztiválra, akkor még gitározott is a színpadok előtt, nagyon nagy szenzáció volt ő is. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ezért is szervezünk családi programokat is a rendezvény területén, hogy a gyermekekkel is érkezzenek a szülők, és amikor már nem szeretnének zenét hallgatni, akkor tudnak menni kézműveskedni, vagy játszani arra a területre, amíg a szüleik még megisznak egy finom poárbort, és hallgatják a zenét.
0: Mikortól érdemes menni? Hány órától indulnak a programok?
1: 16 órától nyit a rendezvény minden nap. Csütörtökön hajnali 14:30-ig vagyunk nyitva, pénteken és szombaton pedig hajnali 14:30-ig. Úgyhogy inkább a délutáni esti órákban várjuk a közönséget az árnyas fák alá a nagy erdőre. Ahogy említettem, rengeteg jazzformációval, akik közül, ha megengeded, megemlítenék több mindenkit, mert szerintem az idei, minden évben, de az idei évben különösen jól sikerült a line-upunk mindhárom színpadon.
0: Köszönettel veszem a hallgatók nevében is.
1: Ugye, ahogy már említettem, három színpadon fogunk zenélni. Mondhatom azt, hogy a jazz gyökereinek tisztelete mellett egy valódi stíluskavalkád várható, hiszen a hallgatóknak nem kell elmondani, hogy a jazz az egy nagyon szerteágazó műfaj, és a klasszikus standardeken túl igyekeztünk a fúziós jazz, a swing, a dixie, a funk stílust is behozni a rendezvénybe. Ha valaki a klasszikus vonalat szereti, akkor azoknak bizonyára tetszeni fog a Coltrane Legacy-nek a koncertje, akik az elhunyt John Coltrane szaxofonos örökségét ápolják. Őket is szeretettel ajánlom a többiek mellett, illetve Gáspár Károly trió, Pataj György kvintet, és akikre én személy szerint nagyon várok, az Robi Lakatos és Toni Lakatos, akik a debreceni bor és jazz napokon fognak debütálni egy rég elfeledett lemez újra gondolásával. Úgyhogy egy ilyen debütálással is készülünk az esemény alatt. A fúziós és jazzrock műfajoknál tudnám ajánlani például a Fúzió Groupot Szendővi Pénterrel és Kertész Erikával, de a mainstream jazz vonalat is szeretnénk erősíteni. Érkezik Kunavali és a Hungaroswing, Szigeti Juli, Takács Nikolász, őket szerintem még azok is, akik nincsenek otthon a jazz világába, várják és szeretni fogják. Ugye magánál, a Debreceni Boris Jazz Fesztiválnál nincs olyan alkalom, ahol a Debrecen Dixieland Jazz Band ne szerepelne, úgyhogy az idén is hallhatják őket a közönség soraiból, és aki szereti a nagyzenekari koncerteket, azoknak biztosan kedves lesz majd a Budapest Jazz Orchestrának a műsora. Emellett, amit még szeretnék kiemelni, hogy Szlovákiából, egy testvérvárosunkból érkezik a Kotacsa zenekar, akik szintén egy nagy zenekari formációval fognak minket elkalauzolni a jazz világába.
0: Nagyon sok mindenről esett szó már eddig is, de biztos vagyok benne, hogy van még mondani valód.
1: Igen, az idei évben számomra nagyon-nagyon izgalmas aktivitást, játékot találtunk ki a kollégáimmal, mégpedig azt, hogy a Stix színpadon szereplő zenekarokhoz szakértő borászokkal borokat rendeltünk, hogy így fogalmazzak. Szóval az, aki hallgatja például Takács Nikolászt, neki lesz majd a műsorvezetői szövegben egy bor ajánlás, amit meg tud kóstolni, miközben hallgatja a műsort.
0: Holnaptól kezdődik a rendezvény, és szombat éjszaka is tart. Polgár Majának nagyon szépen köszönöm. Rengeteg lehetőségünk van, mégis egyet meg kell jelölnöd. Kitől játszunk be bármilyen felvételt?
1: Én egy Coltrane Legacy-t szeretnék kérni.

0: Essék szó újra egy különleges programsorozatról augusztus 6-án, 7-én és 8-án újra. Palóznaki jazz piknik lesz. Nagyon széles körű a program. Valde Orsolyát kérdezhetem, a szervezőt ezzel kapcsolatban. Nem is tudom, hogy mi alapján tudunk csoportosítani. Először számokat mondasz, vagy kiemelsz fellépőket. Nem tudom, hogy mi lenne az, amivel tudunk segíteni a hallgatóknak a válogatásban.
1: Azt gondolom, hogy az, hogy nagyon széles perspektívájú a fellépő sor, ez minden évben igaz ránk, és erre nagyon is vigyázunk, mert azt gondoljuk, hogy egy fesztiválnak feladata az, hogy egy kicsit megmutasson, edukáljon, és nagyon sokszor a közönség eljön egy headlinerre, nem ismeri a kisebb előadókat, de kénytelen úgymond meghallgatni őket, hiszen headliner előtt vagy után játszanak, és még ott maradnak egy kicsit, vagy elsétálnak a színpad mellett, egy ismeretlen előadónál megállnak, meghallgatják. Ez egyébként nálunk nagyon gyakori. Tehát a Faluban például általában szerepelnek nagyobb, klasszikusabb magyar jazz nevek, de többségében azért olyan előadókat hívunk, akik egy nagyon-nagyon különleges zenei színes palettát képviselnek, tényleg az alternatívtól a new jazzig mindenféle előadónk van. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a közönségnek az, hogy így ilyen szemmel és ilyen füllel jöjjön el hozzánk, hogy valami érdekeset, újat fog hallani, és azt fogadja be. Egyébként sokszor van az, hogy átmennek a nagy koncertek előtt a nagy színpadról a kis színpadokhoz az emberek, és ott ragadnak, és nem jönnek már vissza, mert egyszerűen annyira izgalmas. Úgyhogy a nagy színpadon ugyanezt követjük, minden napra meghívunk egy-egy headlinert, és mögé, elé olyan zenekarokat hívunk, akik talán kevésbé ismertek Magyarországon, bár külföldön azért sokuk nagyon-nagyon ismert, ilyen Ella Eyre, aki mondjuk Magyarországon is szerencsére a 2016-tól 20-ig terjedő időszakban egy nagyon-nagyon ismert, nagy slágergyáros, inkább elektronikus előadó volt. Ő például egy generációs hidat képez majd a közönségünkbe, hiszen a fiatalok is eljönnek rá, viszont Ella Eyre stílust váltott, és az utóbbi években jazzénekesnő lett, úgyhogy abból is hozni fog nekünk egy szelekciót, úgyhogy azt gondolom, hogy az ő programja kifejezetten egy ilyen jazzpiknikes, már önmagában egy ilyen nagyon-nagyon színes, különböző stílusjegyekkel színezett koncert lesz. Nyilván a nagyobb nevek, akik behívják a közönséget, ide csalogatják Rick Casely, Earth, Wind & Fire, Gregory Porter, azért ők azok, akik miatt felkapja a fejét a közönség.
0: De említhetnénk akár Matt Biancót, vagy az Electro Deluxe-ot, vagy a Deladapot is, tehát több olyan külföldi név van, akik mellett azért nagyon sok magyar formáció is fellép.
1: Így van, így van. Matt Biancót Didi Bridgewater helyett hívtuk. Sajnos Didi Bridgewater lemondta még viszonylag korán az év elején a koncertjét, és Matt Biancóék pont ráértek. Ők már egyébként voltak nálunk egyszer is, nagyon nagy sikerű koncertet adtak. Hihetetlen, hogy mennyire nem öregszenek, tehát ez elképesztő, hogy ugyanúgy néznek ki, mint nem tudom, 10 évvel ezelőtt, amikor először játszottak a palóznaki jazz pikniken. Electro Deluxe-ot tettük szombat estére a Gregory Porter után, mert ő egy annyira dinamikus zenekar, aki így felrobbantja a színpadot. Adott, és mi szeretjük azért, hogy a szombat este már táncol a közönség, bár ez eléggé jellemző, tehát nálunk mindenhol táncolnak, és mindig. Ez is egyébként egy alapszempont az előadó választásban, hogy olyan előadókat hívunk, bármilyen műfajú előadót, aki vidám, boldog, táncolható nyáresti zenét játszik, ami mellé elfér egy pohár bor, elfér egy baráti beszélgetés, egy kocintás.
0: Délután hány órától kezdődnek a programok?
1: Viszonylag későn kezdünk, 5 órakor nyitjuk ki a kaput. Ez a Balaton közelségének az eredménye, megpróbáltuk régebben, hogy korábban, hogy 3-kor már programokat szerveztünk, és soha senki nem jött föl, nagyon közel van a Balaton. Ráadásul most ugye azért legalábbis a fesztivál első napján még azért hőség lesz, úgyhogy ez a késői kezdés egy kicsit kedvez annak is, hogy azért nálunk nem fognak hőgutát kapni napközben a vendégeink. 5-kor kezdünk, 1-kor már zárunk, ez a falura való tekintettel van így már sok-sok éve. Egyébként szereti a közönség, és nagyon-nagyon kihasználja ezt az időt, tehát ez az 5 és 1 óra közötti időszak, ez intenzív zeneélvezés és mulatásból áll. Kísérő programok tekintetében minden évben vannak gyerekprogramjaink, ahol egyébként a felnőttek is nagyon szeretnek beülni, társadalmi, környezetvédelmi fenntarthatóságot oktató mini gyerekworkshopok vannak a Zöldike udvarunkban, illetve tavaly vezettük be egy kicsit a borkultúra fejlesztésére egy új udvart, az a neve, hogy Bordivat udvar. A divat az mindig egy központi szerepet játszott a jazzpikniken, nagyon szeretnek ide kiöltözni az emberek, most a kiöltözést azt mindenféle értelembe, tehát van, aki tiritarka fesztivál ruhába jön, van, aki koktél ruhába, és ezért gondoltuk, hogy szervezünk nekik ide divat bemutatókat, és a divat bemutató mellé úgy, ahogy mondtam, hogy a kis zenekarokat elrejtjük a nagyok mögé, és így kénytelenek az emberek meghallgatni őket, a borral is ezt tettük, hiszen a borfogyasztás az jelentősen csökken világszerte Magyarországon is, és a mi fesztiválunkon is. Úgyhogy közben mi pedig egy bor és pezsgő fókuszú fesztivál vagyunk, de ebben az udvarban a balatoni kör, Balatonhoz köthető borászatok ingyenes borkóstolót tartanak a divatbemutatók után közvetlenül, úgyhogy aki ide látogat megnézni a divatbemutatókat, Tomcsányi Dóri és Merő Péter divatbemutatóit, az hirtelen ott találja magát egy borkóstoló kellős közepén, kezében egy pohár borral, amiről egy kicsit másképp beszélnek a kóstoltatók, mint egy tradicionális borkóstolón, élvezhetően és érthetően, és úgy távoznak a vendégeink, hogy borfogyasztókká váltak ismét, és újra felfedezték a borfogyasztás örömét így a hozzákapcsolt élmények alapján. Úgyhogy ez már tavaly évben volt ez először, és már tavaly évben láttuk az eredményét.
0: Magyar fellépők, természetesen a teljesség igénye nélkül.
1: A magyar line-upunk az idén is nagyon-nagyon érdekes, és én minden évben nagyon büszke vagyok a csapatomra, akik ezt összerakják. Nagyon különlegesek, és azt gondolom, hogy nagyon sokan ott fognak ragadni az ő koncertjeiken. Ha oda tévednek a faluba, ahol egyébként három színpadunk van, egyik tényleg cukibb, mint a másik, a Fábián Júli színpad, ami egy kicsit nagyobb befogadó képességű, illetve a templomkertnél van egy kis tetanzsé színpadunk, ahol gyertyafénynél, kis asztaloknál ilyen nagyon romantikusan lehet a jazznek a kicsit tényleg a romantikusabb verzióit hallani, bosszanovákat, nem tudom, kisebb formációkat, illetve van az utcazene színpadunk, ami mindig nagyon nagy sikerű, ott tényleg olyan zenekarok vannak, akiknél lehet táncolni is, és az emberek, akik jönnek, mennek, palóznak utcáin, tudják élvezni ezt a koncertet egyébként ingyenesen. Akit így említenék, mindenképpen Soma Mama Gésa, aki már volt nálunk, és nagyon szeret jönni hozzánk, a Bingip teljesen más irányzatot képvisel, Seán, ő is, illetve a Glenz, aki talán az egyik legérdekesebb előadónk az idén. Ő már egy picit jazz távoli, de tartalmaz a rocktól, a folkig, jazztől kezdve mindent a zené egy ilyen

0: fizetése. Kazasztánba játszott, és ott találkozott egy mecénással, aki elmondta neki, hogy Kazasztánban gyakorlatilag nincs jazz, és hogy ő kitűzte a zászlajára, hogy elkezdik Kazasztánban felépíteni a jazz oktatást és a jazz mint műfaj. Úgyhogy alapított egy gyerekzenekart, és ez a gyerekzenekarnak ezek az első külföldi fellépései Magyarországra hozta őket. Budapesten fognak először fellépni, illetve a kazah gyerekek a nagy színpadon fognak csütörtöki napon egy rövid bemutatót tartani a jelenlegi jazz tudásukból. Úgyhogy azt gondolom, hogy lesz bőven izgalmas program az idei jazz pikniken is.
1: Tehát augusztus 6-ától kezdődik a palóznaki jazz piknik, választanunk kell egy előadót a sokaságból.
0: Én mindenképpen Gregory Portert választanám, és a Liquid Spiritet méghozzá azért, mert ez volt az első Gregory Porter szám, amit én megismertem annak idején, és nekem ez volt a csali, ez volt az, ami miatt én nagyon megszerettem már akkor ezt az előadót, és elkezdtem hallgatni. Biztos, hogy el fog hangzani a jazz pikniken is. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Head and clap your hands now.

0: Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Liquid spirit.
1: Várajai Katusta Jazz és a Kapella együttes vezetőjét kérdezem, ugyanis 12-én szerdán léptek fel a Benc úrházba. Ez azt jelenti, hogy ti tulajdonképpen oda hazamentek, ugye?
2: Ez így van. A Benc úrházban kezdte a Jazzation a karrierjét. 2006-ban egyik első koncertünk ott volt. 2005 novemberében vagy decemberében volt egy nulladik gyakorlatilag az én régi gimnáziumomban, a Szent Imre gimnáziumban, de utána rendszeres sorozatunk volt a Benc úr klubban, amíg a klub élt, és utána is jó néhány koncertet vittünk a díszterembe. Tavaly óta pedig immár idén ez a második alkalom, hogy meghívást kapunk a Benc úr kerti esték sorozatába, és nagyon-nagyon várjuk, mert egy fantasztikusan jó hangulatú kert ez, igazi árnyas fák a főváros közepén, úgyhogy egy igazán izgalmas, főként jazz repertoárról készülünk erre a koncertre.
1: Jó időt reméltek? Ehhez azért fontos, ugye?
2: Igen, ehhez fontos, de itt esőnappal is dolgoznak a szervezők, és abból a szempontból izgalmas, hogy lesz eső vagy nem, mert a 12-i koncertünket Gáti Peti fogja hangosítani, de ha 13-ára csúszunk eső miatt, akkor Rácz István, a Jazzation állandó hangmérnöke is már itthon lesz. Úgyhogy nekünk is van ebben egy kis, ha nem is izgalom, de ugye mindig más és más, hogyha az ember másokkal játszik, zenél, vagy pedig akár más hangosítja a koncertjét.
1: Fülmonitorokkal dolgoztok, nagyon profi felszereléssel, nem véletlenül említetted a hangosítást, mert kvázi a csapat tagja a hangosítótok.
2: Így van, így van, így van. Rácz István már 2017 óta a csapat tagja, és azóta úgy gondolunk rá, hogy ő az, aki hallhatóvá teszi szélesebb közönség számára is azt a hangzást, amit tulajdonképpen mi akusztikusan kigyakorlunk a próbáinkon.
1: Nagyon sok átiratotok van a népzenei ihletettségű muzsikákon át, a jazz standardekig, mindenféle szerepel a repertoárban. Mit vesztek elő? Több lemezről is tudtok válogatni.
2: Így van, több lemeznyi lehetőségünk van. Legfőképpen Eternum című 2023-as lemezünk anyagát hallhatja a közönség, és Panonika című 2025-ös lemezünk anyagát. Az egyiken több a saját szerzemény, a Panonika pedig teljes egészében egy jazz történeti utazás, egy magyar felmenőkkel rendelkező Rothschild bárónő életét énekeljük mi körbe, ugyanis ő az 1910-es években született, édesanyja egy nagyváradi báró kisasszony, Wertheimstein Rózsika, akinek egy Rothschilddal való házasságáról még Ady Endre is hírt adott. És ez a Panonika Rothschild nem véletlenül Panonika nevet kapott, ugyanis itt a Kárpát-medencében gyűjtötték azt a lepkefajt, nagy lepkegyűjtő szülei, amelyről őt elnevezték. Ez a Panonika Eublemma, a magyar gyopárbagoly, és ennek köszönhetően rengeteg pillangós tematikájú dalt írtak hozzá, vagy ajánlottak neki az 1950-es évek New York-i jazzzenészei, ugyanis Nika a II. Világháború lezajlása után úgy érezte, hogy diplomata feleségként nem érzi azt a szabadságot, amit a nagy vagyon mellett éreznie kellett volna, és rájött, hogy őt évek óta szólongatja a jazz, és jazzzenészek mecénásává vált. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas anyag, és tényleg a legnagyobbak, Charlie Parker, Sonny Rollins, Thelonious Monk voltak azok, akiket Panonika Rothschild felkarolt, és akiknek egyengedte az útját. Ami ugye az 50-es években, amikor a szegregáció annak ellenére, hogy Amerika egy győztes háborút vívott, és rengeteg fekete katona is harcolt, a győztes oldalon sajnos a szegregáció ugyanolyan éles volt, és akkor ez a nercbundás, fehérbőrű, igaz gyöngysoros bárónő bement a jazzklubokba, és lehetővé tette, hogy a zenészeket kifizessék, hogy több helyen játszanak. Úgyhogy egy nagyon izgalmas személyiség ő, kellően megosztó is, én azt gondolom az ő életútja, de fantasztikus az a hihetetlen zenei anyag, amit a jazz történet tulajdonképpen Nikának köszönhet, annak, hogy ő ott volt, ő hajlékot adott, ha kellett pénzt adott, ha kellett koncertet szervezett, ha kellett jogi ügyeket simított el. Úgyhogy ebből hozunk, és ezek mellett még, ugye az Eternum és a Pannonika lemez mellett ősszel kiadunk egy kis lemezt, Bojki Sára népzenei feldolgozásával, a Triptihonnal. Ehhez klippet is forgattunk most nyár elején, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hogy ezt megmutathassuk a közönségnek, és a zenei anyag az már ezen a Benczúr kerti esték koncerten is augusztus 12-én este hallható lesz.
1: Mit játszunk be? A Pannonikáról válaszunk valamit, vagy a jó idő reményében legyen egy telehold?
2: Ez sem egy rossz ötlet, de én a Pannonikát javasolnám. Legyen a Pannonikáról az In Walked Bud című nagyszerű Thelonious Monk szerzemény, amit a Blue Skies-nak az akkordmenetére írt Monk, és Tompa Ábel dolgozott fel számunkra, az a Tompa Ábel, aki a Budapest Orchestra projektnek a vezetője, akivel közösen a Macskafogó élőzenés filmvetítést szoktuk csinálni. Ő igazi big band rajongó, és megfigyelhetik majd a kedves hallgatók, hogy tulajdonképpen itt egy vokális big band hangzás lesz majd elérhető. A szólót Bojki Barnabás énekli, és Kanizsa Gina, és azt hiszem, hogy így már mindenkit megemlítettem a mai interjú során, aki ebben részt vesz. Az In Walked Bud pedig arról szól, hogy az 50-es években a New Yorki jazzklubokban, amikor véget ért a muzsikálás, akkor a jazzzenészek átmentek egymáshoz jammelni, és hajnalig folytatták a zenélést. Én azt gondolom, hogy ez a fajta örömzene az, amit a jazzésen is képviselni szeretne, és ez az a fajta felszabadultság és játékosság, amit mindenkinek kívánok még az idei nyárra.
1: Tehát Benczúr kerti esték, a Jazzésen a Kapella együttes itt lép fel legközelebb, jövő hét szerdán, 20 órától kezdődik a koncert. Badum.

0: Tony Lakatos felvétellel indítottuk a mai összeállításunkat. Ő ugye fellép az Alba Régia Jazz Fesztiválon is, de augusztus 12-én, azaz jövő hét szerdán, 8:30-tól a Budapest Jazz Clubban is a Szakcsi Junior trióval. Aztán szintén 12-én szerdán a Budapest Music Center Opus Jazz Clubjában különleges koncert lesz, Horváth Tojás Gábor trió Fii Csíki kórus. És hogy ne csak jövő heti eseményekről lessék szó, csütörtökön a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán Apáról fiúra Idős Jónás Géza is zenekara lép fel, Robin Lakatossal és Emilióval 20 órától, Rafael Mario triójával Chopin and More címmel ad koncertet, szintén csütörtökön 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban, és még egy eseményre maradt időnk, Grand Support plusz Louis Jordan, augusztus 8-án 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban. Így ért véget a mai Jazz Mozaik, köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert trió koncertje hallható, majd ezt követően a Szalóki Classic Jazz Band, majd Gáspár Károly and the Young Tigers koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Dél

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Illés Anna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy az erőművek termelnek és az importáram biztosított. Szombaton szavaz az állam főjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Budosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy minél több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz dróntámadások Ukrajnában. Harkiv megyében 3-an meghaltak, Szumiban 12-en, Zaporizsjában pedig 2-en megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a volgamenti Jaroszlávli régiót. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit kormány, hogy nehezítse az Ukrajna elleni háború finanszírozását. A legújabb korlátozó intézkedések 6 oroszországi bankot, 6 hajót, valamint egy indiai székhelyű hajóüzemeltető vállalatot érintenek. Nagy-Britannia a konfliktus kirobbanása óta már több mint 3200 orosz magánszemélyel, céggel és hajóval szemben vezetett be büntető intézkedéseket. Végső szakaszába jutott a Hormuci szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, a közös nyilatkozat elkészült, és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. A drasztikus vízszintcsökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket, hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a táplálóvíz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítéssel várják az érdeklődőket. Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz napló.
1: A jazz és a képzőművészet közös tere a mozdulat, az improvizáció és az abstrakció. A 20. század elején Kandinsky zenei harmóniákra építette képeit, bár nem jazzt hallgatott, vizuális nyelvével mégis utat nyitott a jazz által inspirált festészetnek. Romare Bearden, amerikai festő, kollázs technikájával kifejezetten jazz zenészeket és különféle ritmusokat ábrázolt. Jean-Michel Basquiat műveiben Charlie Parker és jellegzetes bebop motívumok jelennek meg. Sok művész, például Jackson Pollock, akciófestészete sokban hasonlít a jazz improvizatív játékára. Magyarországon F. Zambó István vagy Vahorn András munkái gyakran reagáltak a jazz szabadságára. A jazz a vizualitásban is vibrál, ám nem csak hallható, de látható is a szabadság vágya.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert trió koncertje hallható, majd ezt követően a Szalóki Classic Jazz Band, majd Gáspár Károly and the Young Tigers koncertje hallható.
2: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor, a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

British Museum had lost its charm. How long, I wondered,

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az egy fontos dolog, hogy gyermekkoromban itt Pomáz, Szentendre a második hazám, úgy szoktam mondani, mert ott kezdtem el a zeneiskolába tevékenykedni, és nagyon sokat jártam át oda koncertekre, később meg kiállításokra, de hogy már gyerekkorban is az a közeg, ami Pomázon körülvett, hogy a különböző nemzetiségek és a magyar kultúra csodálatos szimbiózisban élt együtt, és ennek egy nagyon fontos része volt a zeneiség, főleg a népzenék, tehát a szlovákok, svábok, szerbek népzenéje, ez ott körülvett minket, gyerekeket.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsilakatos Robert Trio koncertje hallható, majd ezt követően a Szalóki Classic Jazz Band, majd Gáspár Károly and the Young Tigers koncertje hallható.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A jazzben nem voltam annyira biztos, hát mármint, hogy kiskoromban csak annyit tudtam, hogy mindenképpen a zenével szeretnék foglalkozni, de egyébként ez egy ilyen titok volt egy csomó ideig, mert ha bár ugye azt hiszem, hogy 6 éves koromban kezdtem el zongorázni, mindig más akartam lenni, egyszer állatorvos, egyszer lakberendező, de legbelül mindig ott volt egy ilyen vágy, hogy én akkor is zenész szeretnék lenni, és felvettek a Konziba még 2017-ben jazzének szakra, akkor kezdett így kibontakozni bennem az, hogy mit is szeretnék igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. Vérbeli jazz díva a mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Robert Trio koncertje hallható, majd ezt követően a Szalóki Classic Jazz Band, majd Gáspár Károly and the Young Tigers koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kitűzte a köztársasági elnökválasztás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfő jelöltről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak neveket, ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőjének írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörések történtek a Tolna vármegyei Paks-Duna Kömlődön és a Borsodabaui Zemplén vármegyei Emődön. A szakemberek mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna a kánikulában. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely Szép Halom város részénél kiszáradt a Bózsva-patak. A település ivóvíz ellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedése. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán közölte. A paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. Több helyen is bozót tüzek pusztítanak az országban. Tűz miatt kellett kimenekíteni 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát Ercsiben. A lángok elhanyagolt telkeket, bozótost és szemétkupacokat is elértek mintegy 6 hektárnyi területig. Mától újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között. Ezen túl a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. A Dunán a Dony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi a járműveket. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotása többi közt a 6 Oscar-díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. Az időjárásról mérséklődik a hőség. Délutántól több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz a szél. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17-25 fok között alakul, holnap 30-35 fok várható. 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: A ECM hangzásvilága letisztult, akusztikus és atmoszférikus. A kiadó indította el a világhírnév útján Keith Jarrett könyvkoncertlemezét, minden idők egyik legkelendőbb szóló jazz albumát. A norvég és a német jazzművészek, mint Jan Garbarek vagy Eberhard Weber, szintén itt lettek nemzetközileg ismertek. Az ECM nem csak jazz, hanem kortárs klasszikus zenét is kiad. A borítók is különösen esztétikusak és meditatívak. A kiadó hangzását gyakran nevezik északi jazznek. Az ECM a művészi szabadság szigete.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert trió koncertje hallható, majd ezt követően a Szalóki Classic Jazz Band, majd Gáspár Károly and the Young Tigers koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zene vagy komoly zene és a könnyű zene az nekem valahol itt találkozik. Ebbe az improvizáció minden bele tartozik, tehát hogy a klasszikus gitár irodalomnak van egy nagyon nagy része, ami Dél-Amerikából jön, és ez találkozott az ottani őslakosok, bevándorlók, portugálok, gyarmatosítók zenéjével, valahogy ebből az egészből jött ki a brazil zene.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert trió koncertje hallható, majd ezt követően a Szalóki Classic Jazz Band, majd Gáspár Károly and the Young Tigers koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Sose akartam úgy játszani, főleg saját zenekarban emberekkel, hogy valaki így lejátsza a bulit. Tudom, nyilván hát mindenki ezt szeretné, de ahhoz tenni is kell igazából. Ezt a legnehezebb szerintem zenekarvezetőként, hogy valahogy azt az akarást, vagy azt a szeretetet, azt valahogy a többiekből is kicsiholni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazz széna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream, nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja, Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután öt kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Robert Trio koncertje hallható, majd ezt követően a Szalóki Classic Jazz Band, majd Gáspár Károly and the Young Tigers koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Országosan és a fővárosban is 41,6 fokig emelkedett a hőmérséklet délután. Több megyében is lehetnek záporok, zivatarok, esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat és villámlásra is készülni kell. Emiatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot. A kormány gyors jelentése szerint a Győri Oktató Kórházban transzformátort helyeztek üzembe az ellátás biztosítása érdekében. A közlekedésben 24 vasútvonalon és 5 hévvonalon ideiglenes sebességkorlátozás van érvényben. A Paks-Duna-Kömlődi csőtörést eltávolították, elhárították, azonban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Kisújszálláson is csőtörés történt, ott még dolgoznak a szakemberek. A katasztrófavédelemhez 21 erdőtűzről érkezett bejelentést, az oltást folyamatosan végzik. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm-t nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Eredményesek a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedések, írta Facebook oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a villamos és metró közlekedésben naponta csaknem 15 megawatt óra áramot takarítanak meg, a fővárosi vízművek pedig átlagosan 10%-kal csökkentette az energiafelhasználását. Hozzátette, a BKV augusztus végéig 300 köbméter vizet és mintegy 15 000 kilowattóra villamos energiát takarít meg azzal, hogy átütemezi a járműmosásokat. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben, a tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamosenergia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Több ember súlyosan megsérült egy németországi villamos balesetben, közölte a német rendőrség. A Gelsenkirchenben történt ütközés során egy tanulójárat hirtelen megállt, és a mögötte haladó jármű belehajtott. Mintegy 30 sérültje van az esetnek, 3 életveszélyes állapotban vannak, a rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit. Az időjárásról: enyhül a kánikula, de továbbra is meleg idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, holnap is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szél zivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A leghosszabb jazz szóló az indiai-amerikai Vijay Iyer nevéhez fűződik. A jazz zongorista egy 2019-es New Yorki koncertjén több mint 3 órán át improvizált megszakítás nélkül. Ezen időtartam alatt összegyúrva a jazz, a klasszikus és az indiai zene motívum kincsét. A különleges zenei utazást a közönség álló ovációval díjazta, ráadásul az eseményről felvétel is készült, melyet végül koncertalbumként jelentettek meg. Iyer játékát a kritikusok egyfajta folyamatos történetmesélésnek titulálták, és bár a Guinness Rekordok könyve hivatalosan nem jegyzi, szakmai körökben feltétlenül rekordként tartják számon. Külön kuriózum, hogy a szóló közben a zenész semmilyen ismétlést nem alkalmazott. Minden pontja teljesen improvizatív volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsilakatos Robert Trio koncertje hallható, majd ezt követően a Szalóki Classic Jazz Band, majd Gáspár Károly and the Young Tigers koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a Mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében. Pege Aladár nagybőgő koncertje, majd a Szakcsi Lakatos Róbert trió koncertje hallható. Közreműködik Erdélyi László, Tóth Sándor, Horányi Sándor és Ramkó János, valamint Torma Rudolf és Pecek Lakatos András.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának első részében Pege Aladár nagybőgő koncertjét, majd a Szakcsillakatos Róbert trió koncertjét hallották. Közreműködött Erdélyi László, Tóth Sándor, Horányi Sándor és Ramkó János, valamint Torma Rudolf és Pecek Lakatos András. A felvételek a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készültek 1998. február 28-án és 1997. augusztus 9-én.
1: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második felében. A Szalóki Classic Jazz Band, majd Gáspár Károly and the Young Tigers koncertje hallható. Közreműködik Szalóki Béla, Denner Árpád, Gyárfás István és Luciános, valamint ifjabb Olá Kálmán, Varga Balázs, Jónás Géza és Simon Máté.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. A Szalóki Classic Jazz Band, majd Gáspár Károly and the Young Tigers koncertjét hallották. Közreműködött Szalóki Béla, Denner Árpád, Gyárfás István és Luciános, valamint ifjabb Olá Kálmán, Varga Balázs, Jónás Géza és Simon Máté. A felvételek a Bohém Jazz Főváros Kecskemét, Benó Zoltán szabadidőközpontjában, valamint a debreceni Békástónál készültek 2024. augusztus 2-án és 2016. augusztus 5-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazásban.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.